0: Es ist 20 Uhr.
1: Radio Mora. Átvetműsor következik.
2: Hogyan érhető el és tartható meg a belső béke?
3: Mi az, ami közelebb vihet bennünket önmagunkhoz és egymáshoz?
2: Képesek vagyunk tudatosabban és kiegyensúlyozottabban élni?
3: Talán, ha figyel, ez a műsor segít önnek.
2: Ez a Tecológia. Ebben a műsorban hétről hétre Pintér Teca és Bognár László beszélget a belső béke eléréséhez vezető út állomásairól. Minden hétfőn délelőtt 9 órától, ismétlés szerdánként délután 3-tól.

0: Sok szeretettel köszöntjük a Rádió Bézs és a Felsőpújai Rádió Mora minden kedves hallgatóját. Kezdődik a Tetszológia műsor a rádióban, podcast az interneten. A társainkban alkalomról alkalomra a belső béke megteremtéséhez vezető út lépéseit tesszük meg. Együtt haladunk kisebb vagy nagyobb lépésekben a belső béke felé. A mikrofonnál Bognár László, és ahogy mindig, most is itt van velem állandó beszélgetőtársam, Pintér Teca.
1: Sziasztok!
0: Teca, a mai témánk a kiégés.
1: Úgy bizony.
0: És...
1: Ti kértétek?
0: Oké, akkor kezdjük azzal, hogy benned mi fogalmazódott meg akkor, amikor a kommentek között megjelent ez a szó, hogy kiégés.
1: Azért örültem a témának, bármennyire is morbid, hogy az ember örül egy kiégés nevű témának, mert azt hiszem, hogy nagyon aktuális. És van persze definíciója, hogy mit jelent a kiégés, de hogyha majd beszélünk a definícióról, akkor utána meg olvasok cikkeket, vagy ugye, ha én is készülök a podcastra, akkor szembe jönnek különböző dolgok, és akkor, ha tényleg igaz az, ami le van írva a definícióba, akkor kérdezem én, hogy általános iskolás gyerekek miért vannak kiégve, mert olvastam már ilyen cikket is, hogy azért, hogy rájuk nyomjanak valamit, hogy valami bajuk van, vagy tényleg ők is kiégnek, és akkor ahogy változunk, mennyire változik a kiégésnek a, akár a definíciója, akár a megfogalmazása, stb. És ugye a saját életemben is el tudom mondani, hogy voltak olyan szakaszok, amit abszolút arra tudnék, tehát hogy tudnám rá azt mondani, hogy ott azt hiszem, hogy kiégtem, és akkor valami mást kellett csinálnom, vagy tennem, vagy egyáltalán kijönni ebből az állapotból.
0: Ugye a kiégés is egy olyan fogalom, ami egy nagyon divatos dolog, hogyha eltekintünk az orvostudománytól, a pszichológiától, tehát minden ilyen mondjuk mentális tudományoktól, akkor is a mindennapi életünkben jelen van ez a szó. Úgyhogy talán jót is tenne, hogyha tisztáznánk, hogy mi mit értünk most ebben a podcastban, mit értünk kiégés alatt. Te hogy definiálod ezt?
1: Én nagyon röviden összefoglalva annyit mondanék, hogy az ember akkor van kiégve, amikor érzelmileg, mentálisan, fizikailag eszméletlenül fáradt. És nem nagyon tudja kipihenni magát egy alvástól, nem nagyon tudja kipihenni magát azoktól a dolgoktól, amik régen feltöltötték, és hogy hiába, tehát hogy mindenkinek vannak, tehát hogy sportolunk, színházba járunk, moziba járunk, olvasunk, bámuljuk az eget, stb. Tehát, hogy mindenkinek van olyan, amitől föl tud töltődni, és hogy én azt gondolom meg, ha magamból is indulok ki, akkor a kiégés az az állapot, amikor egyszerűen azt sem tudod megmondani, hogy mitől lenne neked jó, és azt sem tudod megmondani, hogy mi az, ami feltölt. És hogy érzed azt, hogy hiába alszol, mit tudom én, 8 órákat, 10 órákat, akkor is úgy ébredsz fel, hogy fáradt vagy, nem motivál igazából semmi, hanem tulajdonképpen, mint egy gép, felkelsz reggel, benyomod a gombot, és teszed azt, amit tenned kell, de hogy nincsen már benne sem kihívás, az esetek többségében lehetőség szerint nem is akar senkivel se találkozni, hanem csak megtenni azt, amit meg kell tenni, tehát, hogy mondjuk, ha családod van, akkor, hogy ne halljanak ilyen, hogy legyen tiszta ruhájuk, és a munkában, ha lehet, akkor is megcsinálni ott is mindent, hogy lehetőség szerint senki ne kezdjen el veled kötekedni, és utána igazából magadra csuknál egy ajtót, és ott köszönöd szépen, el vagy. És ugye azért szokták mondani, hogy ilyen depresszióra való hajlam is kialakulhat egy mondjuk egy kiégési folyamatban, csak ne felejtsük el, mert a depresszió egy kicsit kitétek ki, tehát egy zárójeles mondatot hozok ebben, hogy a depresszió az egy betegség, tehát, hogy ezt azért szoktam mondani, mert már egy nagyon divatos szó az is, hogy depis vagyok, és olyankor szoktam mondani, hogy azért ugye legyünk azzal tisztában, hogy a depresszió maga az betegség, tehát, hogy ezt ne keverjük ebbe, hanem, hogy depresszióra utaló magatartások felmerülhetnek egy kiégési folyamatban is. És ez nem jelenti azt, hogy nem lehet az ember depressziós, de ezekben a betegségekben én nem térnék ki, mert azokhoz már olyan szakemberek kellenek, amihez az én kompetenciám azt gondolom, hogy kevés. véleményem van róla, meg el is tudom mondani, de hogy ehhez már olyan szakemberek kellenek, akik abban jártasak.
0: Mi még nem kiégés? Most mondtál egy példát arra, hogy van a depresszió, aminek vannak olyan jelei, vagy olyan tulajdonságai, olyan karakterei, ami akár a kiégéshez hasonlóvá is teheti. Mik azok még, amiknél az ember hajlamosabb, mondjuk a mindennapokban hallható, nagyon populáris kifejezés hatására azt mondani, hogy jó, kiégtem.
1: Ha rossz a hangulatom.
0: Aha.
1: És mondjuk 1-2-3 napig rossz a hangulatom, vagy ilyesmi, mert hogy a kiégés az egy hosszú és tartós folyamat, amíg eljutunk odáig is, és annak vannak lépcsőfokai. Ugyanakkor tényleg ne keverjük össze azért, mert van egy rossz hangulatom, vagy van 2-3 nap, amikor nagyon fáradt vagyok, vagy történt velem valami, amikor köszönöm szépen, nem akarok emberek közé menni, vagy inkább ne szóljon hozzám senki, tehát hogy ezekkel ne keverjük össze. Tehát, hogy a kiégés, az újra összefoglalom, az egy tartós szellemi, fizikai és érzelmi fáradtságot jelent. Tehát, hogy minden szinten ezt jelenti. És hogy erre érdemes odafigyelni.
0: Mondtad a definíció kapcsán, hogyha ezt a munkahelyhez társítjuk, akkor hogy van az, hogy egészen fiatal korban is megfigyelhetőek ezek a tünetek. És én is utána néztem, és a WHO is egy munkahelyi jelenségnek, vagy egy munkahelyhez, munkavállaláshoz kötődő, vagy munkahelyi szerepekhez kötődő jelenségként, állapotként írja le ezt. De közben meg lehetnek más területeken is ilyen megéléseink, vagy más területekről is származhatnak ilyen megéléseink. Te, mint coach, hogyan találkozol a kiégés jeleivel a praxisodban? Tehát hogyan fordulnak, vagy kik azok az emberek általában, akik ezekkel a jelekkel, vagy ezekkel a problémákkal fordulnak hozzád?
1: Egyrészt nagyon fontos, hogy én nem nagyon szeretek kimondani, és nem nagyon szeretek címkézni. Tehát, hogy én viszonylag ritkán használom ezt, hogy hú, akkor most aki vagy égve, vagy hogy ez van, az van, hanem azt gondolom, hogy vagy egy ember, vagy egy helyzetben, és akkor nézzük meg, hogy hogyan jutottál ehhez a helyzethez, és akkor ebből a helyzetből milyen más helyzetet szeretnél, ami neked jobb, hogy tudod-e, hogy jó vagy sem. Nekem az a megtapasztalásom így a kiégéssel kapcsolatban, remélem válasz lesz a kérdésedre, hogyha beírom a Google-be, hogy mit jelent a kiégés, akkor szintén ezt hozza, hogy ha nagyon sokat dolgoztál ugyanazon a munkahelyen, és már nem vagy motivált, és már beleragadtál egyszer ebbe, és már stb. De én manapság átfordítanám abba is, hogy szerintem a kiégésnek nagyon sok oka van abban, hogy egy csomó dolgot nem mondunk ki. És azért nem mondunk ki egy csomó dolgot, mert nem akarunk konfrontusokba keveredni, nem akarunk még több problémát okozni, és ugye, hogyha ezeket a dolgokat visszatartjuk magunkba, akkor akárhonnan nézem, egy önbecsülés rombolást kezdünk el saját magunkban, és hogyha elkezdjük a saját önbecsülésünket rombolni, és utána szidni magunkat, hogy bizonyos helyzetekben bizonyos dolgokat miért nem mondunk el, hogy gyáva vagyok, hogy nem merem kimondani, hogy gyáva vagyok, mert nem merek megtenni bizonyos lépéseket, akkor ezek fölgyülemlenek bennünk, és hogy ez hoz egy mérhetetlen lelki fáradtságot. Ha lelki fáradtságom van, azt nem nagyon tudom pusztán egy alvással ugye feltölteni, és folyamatosan kattog az agyunk, mert hogyha valamit nem mondtunk ki, és utána egy következő helyzetben megint nem mondunk ki, akkor ezt képzeljük el, hogy ezek mind rakódnak ránk. És akkor egyszer csak elönt bennünket az a fajta történet, hogy hány embernek mennyi mindent nem mondtunk ki, és ezáltal már nem vagyunk önazonosak, és én azt gondolom, meg azt is látom, hogy ez hozza magával ezt a fajta spirált, hogy akkor megint eljutok oda, hogy akkor ki is vagyok én, akkor tudom-e, és utána jön be az a rész, amikor aztán elegem lesz ebből, és akkor gyorsan meg akarok változni, és akkor meg most általánosságban mondom, mert egyénileg ugye most nincs itt probléma, és akkor hirtelen meg mindenkinek meg akarok mondani mindent, vagy pedig olyan emberek előtt teszem ki azokat a feszkókat, amiket más emberek miatt nem mertem kimondani, ahol nincs ott a helye. Ami ugye megint mit hoz maga után, megint hozhat maga után egy lelkiismert furdalást, hogy mondjuk most általánosságban mondva, hogy egy munkahelyen összeszedett feszültséget, ami ott van bennem, azt hazamegyek, és ráüvöltöm a gyerekemre, amitől utána meg lelkiismert furdalásom van, és hiába kérek bocsánatot a gyerekemtől, azt már ugye megtettem, azt a fajta konfliktust vele, ami nem rá tartozott.
0: Vagy akár fordítva.
1: Vagy akár a pároddal, vagy akár a gyereked is ugyanígy, hogy az iskolába, ha kaptunk egy olyan nevelést, már pedig például én kaptam egy olyan nevelést, hogy jó kislánynak kell lenni, és hogyha közben vagy egy olyan közösségben, ahol veled nem jók, de mondjuk te meg arra vagy rá, vagy neked jól kell lenned, akkor biztos nem fogsz konfrontálódni. Tehát, hogy viszel magaddal egy belső feszültséget, amit utána valahol ki kell adnod. És az általában olyankor azok között, az emberek között van, akiket szeretsz.
0: És vagy, akkor... vagy akik előtt azt az adott témát nem kell, úgy érzed, hogy nem kell visszatartani, mert arra utaltam az előbb, hogy ez lehet fordítva is, tehát lehet, hogy a munkahelyeden adsz ki valamit, amit a családból hozol, vagy egy másik magánéleti világból, szituációból.
1: Igen, és én ugye azt gondolom, hogy bár definícióként a kiégésnél ezt nem használják, de úgy szintén utána is olvastam, meg saját tapasztalat is, hogy el tudunk jutni a kiégésnek a szakaszaiba ezáltal, hogy egy csomó visszafojtott dolgunk van, ezáltal saját magunkat nem kezdjük el szeretni, és akkor el tudunk rettenetesen fáradni minden tekintetben. És hogy én a saját kulcságom tekintetében ezt látom, hogy én ezzel tudok dolgozni, hogy hogyan tudom visszaszerezni a saját önbecsülésemet, illetve hogyan tudok elkezdeni kommunikálni a tekintetben, hogy kimondjam azt, amit akarok, és közben ezt úgy mondjam ki, hogy ne bántsak. Mert hogy ez a nehézsége ennek. Tehát, hogy ha csak mondom egy példát saját magamról, tehát hogyha otthon nem akarok veszekedni a páromnak, az nem azért van, és nem azért nem akarok veszekedni, mert nincs olyan dolog, amit nem mondanék, vagy ha valami tetszik, nem tetszik, akkor azt nem akarom elmondani, hanem azzal az emberrel nekem másnap is, harmadnap is, negyednap is együtt kell élni. És én amikor hazamegyek, akkor én otthon nyugodtságot akarok. Akkor mi a túrónak kezdenék el, és akkor inkább ráhagyom a dolgokat. Most általánosságokban beszélek. Na de ennek egy idő után ez fel fog halmozódni, és akkor egyszer úgy vagyunk összerakva, tehát hogy valahol, valamilyen úton, módon ez robban. Tehát vagy fizikálisan megyek tönkre, vagy emocionálisan megyek tönkre, vagy pedig tönkre teszem a kapcsolataimat azzal, hogy olyan helyeken mondok ki dolgokat, amik bent ragadtak, ami nem oda tartozik. És hogyha a kiégést így nézem meg, akkor nagyon oda kell figyelnem, hogy melyek azok a részek, amelyek rám jellemzőek. Tehát, hogy ha ezt is tekintjük definíciónak, hogy miket tartok vissza, milyen félelmek vannak bennem, ami miatt bizonyos dolgokat nem merek, nem tudok kimondani, végig kell néznem, hogy ezt azért nem tudom, mert nem tudom úgy kifejezni, vagy fogalmam sincs, vagy lefagyok az ilyen helyzetekben, és ugye ha a belső békét összekötöm a kiégéses témával, akkor pont ez a lényeg, hogy mikor tudok jobban lenni magammal, hogyha ezeket észreveszem, és utána ezeken elkezdek kvázi dolgozni, megváltoztatni.

0: itt nem csak arról van szó, hogy kommunikációs stílust váltunk, itt arról is van szó, hogy valamennyire identitást is.
1: Hát én azt gondolom, hogy arról van szó, hogy fölvállalom magamat úgy, ahogy vagyok. És hogy köszönöm ezt a szót, ezt a tudatosság szót, mint olyan, mert hogy ebben, e tekintetben is az a legfontosabb, hogy tudatosan kell jelen lennünk. És ugye nagyon sok felül halljuk ezt, hogy mit jelent ez a tudatos jelenlét, meg hogy ezzel ilyen szintén dobálózunk, mint a kiégés vagyok, meg a depis vagyok, meg a satöbbivel. És hogyha megengeded, vagy megengeditek, akkor én elmondanám, hogy az én olvasatomban a tudatosság az azt jelenti, hogy tudatosan figyelek magamra, a jelen helyzetbe, és a magam viselkedéseire. Nem arra, hogy a másikat hogyan tudnám minősíteni, hanem hogy egy másik ember viselkedése mit hoz ki belőlem. És hogy ezzel én hogy vagyok. Tehát, hogy, és a jelenben hogy vagyok, nem hogy voltam, meg hogy leszek, hanem hogy a jelenben hogy vagyok, és ez a tudatosság, ez e tekintetben nagyon nehéz. És hogy tényleg oda kell figyelni. És amit mondtál, még megragadta a fülemet, hogy nem kell mindig minden helyzetben mindent kimondani. De ha tudatos vagyok, és odafigyelek, akkor pontosan tudom, hogy melyek azok a helyzetek, amikben meg kell szólalnom, és melyek azok a helyzetek, amelyekben nem kell megszólalnom. Tehát, hogy egy csapatépítő tréningen is, ha adok egy feladatot, bocsánat, hogy így kuszálódnak a gondolataim, de úgy érzem, hogy nagyon ide tartozik. Tehát, hogy egy csapatépítő helyzetben is, hogyha adok egy feladatot, akkor az esetek többségében egy-egy csapatban biztos van egy vagy két olyan ember, akinek nem kell csinálni semmit. És borzasztó rosszul érzi magát, mert hogy azt érzi, hogy ki van közösítve, vagy bármi ilyesmi. És nagyon sokat szoktunk utána beszélni, e tekintetben arról, hogy az, hogyha te nem csinálsz semmit, akkor az biztos, hogy azt jelenti, hogy nem is vagy része a csapatnak, mint hogyha csinálnál valamit, ami nem tartozik oda, és ezzel felbolygatnád az egészet. Tehát, hogy van az életünknek, és van a csapatjátéknak, meg a családban is egy olyan történet, amikor te akkor teszel valamit, amikor nem teszel semmit. És hogy ez a kiégés, hogy értsétek, hogy miért hoztam ide, hogy a kiégésnél is borzasztó fontos, hogy van, amikor a kiégésben benne vagyunk, vagy bármilyen nehéz folyamatban benne vagyunk, a lehető legjobb, ha nem csinálunk semmit, hanem csak egy kicsit megállunk, egy kicsit csöndben vagyunk, és tudatosan, amiről az előbb beszéltem, ránézünk arra a helyzetre, hogy most mi is történik. De főként mi van velem? Mi okozta ezeket az érzéseket? Vagy mi okozza ezeket a fájdalmakat a fizikálisan a testemben? Vagy honnan jönnek ezek a gondolatok, amik most a fejemben vannak? Hogy kaptam valami viselkedés mintát, és akkor most, ha kaptam egy viselkedés mintát, és most másképp fogok viselkedni, akkor kvázi vagy nem fognak szeretni, vagy nem tudnak mit kezdeni, vagy elkezdenek kritizálni, hogy te soha nem voltál ilyen, és akkor most meg mi bajod van? És akkor inkább visszabújok abba a kuckóba, ami voltam, hogy ne kelljen változni, és a környezetem meg így szokott meg, akkor ez így is marad. Tehát, hogy ilyenkor nagyon sok kérdés merül föl, amikor elkezdünk csöndben maradni. És a legfontosabb, hogy nem is kell mindig válaszolni, hanem csak hagyjuk, hogy ezek így letisztuljanak. Remélem ez így érthető, ez a folyamat, amit így összeraktam most a fejemben, meg ahogy ez itt kijött a számon.
0: És amikor hagyjuk, hogy ezek a dolgok letisztuljanak, és már látszódik valami homályos kép, egy kicsit elkezd tisztulni, egy kicsit elkezd élesedni, akkor honnan kezdjünk, honnan közelítsük meg ezt a helyzetet? Mert hogy itt, az előbbiebben mondtál, én azt ragadtam meg ebből a magam számára, hogy itt tulajdonképpen egy akár két oldalról is, vagy lehet, hogy többről is, nekem két oldalra ezolódott ki, hogy az egyik a kommunikáció, ahonnan el lehet kezdeni foglalkoznunk magunkkal, a másik meg a saját magunknak a fizikai, érzelmi tehermentesítése. Tehát a felgyülemlett, és éppen a terhelést jelentő csomagoknak a lerakása, vagy a leépítése.
1: Én azt tanultam egy tanáromtól, hogy amikor ennyire fáradt vagy belül és mindenhol, akkor kezdjél olyannal foglalkozni, ami kézzel fogható először. És az ebben a helyzetben a testem. Tehát, hogy előbb-utóbb biztos, hogy a tested jelez. Úgy vagyunk összerakva. Az egy másik kérdés, hogy nem figyelünk oda rá, vagy bevesszük a fantasztikus gyógyszereket és mindent, és akkor ezáltal el is csitítjük a dolgokat.
0: Hát vagy, és, nem, vagy nincs meg az a testtudatosság, hogy tudjuk, hogy ez egy ilyen igen. jel, ez nem másról szól, igen. ez nem egy betegség, hanem ez a kiégésnek a jele.
1: Igen, és azért is mondom, hogyha nem tudjuk, és nincs ilyen testtudatosság, akkor én azt is szoktam mondani, ha hozzám fordul valaki olyan fajta testi problémával, amivel nem tud semmit kezdeni, akkor az első kérdésem mindig az, hogy és orvos látott-e már? És most ne térjünk ki az egészségügyre, hogy milyen viszonyban van meg, stb., és hogy nem pikirt módon mondom, hanem hogy tényleg zárjuk ki, hogy fizikailag, tehát hogy effektíve, tehát hogy most mondom azt, hogy folyamatosan fáj a gyomrod, vagy folyamatosan fáj a fejed, vagy sántítasz, vagy nagyon fáj a derekad, most mondhatom ezeket, vagy a vállad folyamatosan, vagy befagy a vállad, vagy bármi ilyesmi, mert hogy ahogy szoktam mondani, elnézést kérek mindenkitől, akit most megbántok, tehát hogy nem minden fing mögött kell keresni a karmát, ha elnézést kérek, hanem hogy vannak vírusok, vannak bacillusok, és vannak testi fájdalmak, amik valahova vezethetőek, és erre vannak szakemberek, akik ezt erre elmondják, hogy ez azért fáj, mert beütötted, az azért fáj, mert sok a gyomorsavad, tehát hogy ez van, és hogyha elkezdünk a testünkre fókuszálni, mert ugye én ezt tanultam, és hiszek is ebben, hogy amikor ilyen van, akkor először arra fókuszáljunk, ami kézzelfogható, akkor zárjuk ki ezeket egy ehhez hozzáérő orvossal, aki azt mondja, hogy kezdi csókolom, oké, sok a gyomorsava, fogok adni savlekötőt, de nagy a valószínűsége, hogy eléggé stresszes életet él. Ugye most mindenki fölkacag, mert manapság mindenkinek azt mondják, ha ilyen tünetei vannak, hogy akkor tessék csökkenteni a stresszt. Hát tessék megmondani, hogy, és akkor ez így oké. Na, most lefordítottam egy párbeszédet. De hogy, és hogyha kizártad ezeket a dolgokat, hogy nincsen olyan fizikális betegséged, hanem hogy van mögötte egy olyan érzelmi, és most megint ne beszéljünk arról, akik abban hisznek, hogy minden mögött van egy érzelmi elakadás, mert akár az is lehet, akkor kezdjük el ezt dolgozni, de hogy akkor tudjuk megdolgozni az érzelmi hátterét, hogyha ezeket a fizikai fájdalmakat, ezeket azért megszüntetjük. A legjobb az, hogyha párhuzamosan dolgozunk az érzelmi és a fizikai síkon, de hogy kezdjük el a kézzel foghatóval. Most nem tudom, hogy választottam-e a kérdésedre. Tehát, hogy kezdjünk el a testünkkel dolgozni, tehát, hogy nyújtózkodjunk, nem edzőteremről beszélek, hogy elmegyünk és súlyzokat és boxolunk, mert kiadjuk a feszültséget, az is jó, az egy másik történet. De hogyha nagyon aranyosak akarunk lenni magunkkal, és szeretjük magunkat, akkor megkérdezzük a testünket, hogy mi jó neki, mert hogy észre fogod venni. Tehát, hogyha elkezdesz vele dolgozni, akkor tudod, hogy neked most lehet, hogy éppen elég az, hogy naponta egyszer elmész 10 percet sétálni a napsütésben, sőt az is lehet, hogy meg se kell mozdulnod, csak egy székre kiülni a napsütésben, és kvázi nem csinálni semmit. Mert hogy a tested akkor töltődik, akár hiszed, akár nem, és ezzel együtt vár a lelked is. Viszont az, hogy ezt kitalált, hogy ez hogy legyen, ahhoz meg kell állnod. És akkor rá kell figyelned, és fókuszálnod kell magadra, és nem másokra. Tehát, hogy ebben vagyunk, mi most nagyon jók, azt látom, és most a jó szót értsétek jól, hogy keressük a másikban, meg viszonyítgatjuk a másikhoz magunkat, meg nézzük, hogy ő most rosszabb állapotban van, mint én, de jó, mert akkor nekem egy kicsit legalább jobb, vagy bármi ilyesmi, és hogy az a legnehezebb ilyenkor, hogy ezt az egészet zárjuk ki. Amikor azt érzem, hogy én rottyom vagyok, akkor tessék foglalkozni magunkkal. És utána tessék segítséget kérni, és most nem feltétlenül szakemberhez gondolok. Az esetek többségében, hál' Istennek, remélhetőleg az embernek van családja, aki tud ráfigyelni, vannak szerető barátai, akikkel lehet feltöltődni, akikkel lehet beszélni ilyen dolgokat. Hú, de messzire mentem, és milyen kis érzelmes lettem, mert elfogtak az érzelmek engem is. Tehát, hogy tessék magunkkal figyelni.
0: Azon gondolkodtam, hogy ez mennyire... Erre azt hiszem, hogy ivójátékot lehet majd alapítani későbbiekben. Hogy az ember, hogy a nézőink, a hallgatóink, ahányszor én azt mondom, hogy ez mennyire nehéz, annyiszor fognak, hát a vérmérsékletük, meg a
1: Zahár Gábornak
0: meg a hagyományaik szerint valamihez nyúlni. Mindenki döntse el, hogy
1: És erre szoktam én mindig mondani, aki jár hozzám, az tudja, hogy egy percig se ígértem, hogy ez könnyű lesz. Sosem könnyű magunkkal foglalkozni, nem hiába van az, hogy az emberek próbálják maguktól, tisztelt a kivételnek, elhesegetni azt, amikor magukkal kell foglalkozni, hanem elmennek, meghallgatnak egy előadást, megint félreértés ne essék. Nagyon jó, bármelyik előadás, ami az önismeretről, az önbecsülésről, a mindenről szól, vagy meghallgatnak egy podcastet, mert magam ellen beszélnék, ha nem így vagy, és elmondok általánosságokban dolgokat, és nekem az a célom, hogy kezdjenek az emberek gondolkodni saját magukkal, saját magukról, és ha 10 emberből 2-nél már eléltem valamit, akkor én már nagyon boldog vagyok. De hogy az, hogy ezeket a dolgokat meghallgatjuk, az nem jelenti azt, hogy akkor ezt így ki lehet pipálni, és akkor én már foglalkoztam magammal. Tehát, hogy ez nem így működik. Tehát, hogy azt hiszem, már mondtam ezt a példát, de ha igen, akkor szóljatok, tehát, hogy van ez a generációs könyv, eszembe fog jutni, ki írta, és akkor elmondom, ami így a, tehát hogy miket hozunk a különböző generációinktól, meg stb. Nem a generációkutató Krisztiánról beszélek, és hogy számtanszor ott is benne van, hogy le van írva, hogy ha te ilyen vagy, meg az apád ilyen volt, akkor nagy a valószínűsége, hogy te is hozod ezeket a dolgokat. De hogy ezt utána nem lehet így pajsként, illetve lehet pajsként magunk elé tenni, hogy az apám ilyen volt, én is ezt örököltem, akkor kecsokolom, köszönöm szépen, és akkor én ezzel letudtam a saját önismeretemet. Mert hogy én hiszek abban, hogy ha te akarsz, akkor tudsz változni.

0: egy másik világban, egy másik jelenben élünk, mint apáink, nagyapáink, anyáink, nagyanyáink. Mielőtt elkezdtük volna a podcast felvételét, volt egy fél mondatod, amire felkaptam a fejem, azt mondtad, hogy máshogy égünk ki manapság, mint régen. Ez mit jelent?
1: Hát ma kezdünk el foglalkozni, és kezdtünk el hibásokat keresni, hogy miért jutottunk el oda, ahova. Régen meg nem foglalkoztunk ezzel, hanem azt mondtuk, hogy beteg, észre elfáradtunk, azt jó van, majd lesz valami, vagy összefogtunk, és akkor besegített a családtag, vagy bárki, hogyha nehéz volt a három gyerekkel, mert már nem tudsz kiszakadni, vagy ilyesmi. Ma nincsen meg ez a fajta közösség, én azt gondolom, és attól nehéz. És hogy, de ez csak az én gondolatom, tehát hogy... Úgyhogy biztos, hogy mindenki másképp gondolja, és ez rendben van-e. De hogy én attól vagyok nagyon szomorú, és most megint nagyon szentimentális leszek, ne haragudjatok meg érte, hogy mérhetetlen sok gonoszságot és rossz indulatot látok a világban. És nagyon nehéz a gonoszság és a rossz indulattal mit kezdeni önismereti szempontból, mert ha érzékeny vagy, akkor magadra veszed ezeket a dolgokat. És meg akarsz felelni, mert mindig meg akarunk felelni valakinek vagy valaminek, és utána elfelejtjük, hogy egy ember nekem megfelel, és azok mi saját magunk vagyunk. És hogy annyira bele tudunk menni ebbe a mókus kerékbe, hogy tényleg eljutunk odáig, hogy már azt sem tudjuk, és azért mondom, mert saját tapasztalatom is van erről, hogyha megkérdeznék tőlem, tehát hogy egy ilyen időszakban, amikor én már voltam ilyen időszakban, megkérdezték volna tőlem, hogy segítsenek, mi az, ami nekem jó, nem tudom megmondani, mert már annyira eltávolodtam, akkor én magamról, akkor beszéljek így, hogy borzasztó ijesztő, és hogy ezért tartom fontosnak most, amikor rengeteg, szintén elmondtam, lehet ivós bulit csinálni belőle, hogy amikor rengeteg szakember van, amikor rengeteg könyvet, előadást, mindent tudsz beszerezni, hogy van lehetőségünk cselekedni. Tehát, hogy 20-30 évvel ezelőtt az én szüleim, ha kiégtek, akkor ki voltak égve. És akkor elmentek fáradtan dolgozni, hazajöttek, megfőztek, neveltek bennünket, és nem kerestek hibásokat, legalábbis én így tapasztaltam, és nem voltak ezzel elfoglalva. Ma meg azt látom, hogy az van, hogy ha fáradtak vagyunk, akkor mindig el tudjuk mondani, hogy kinek a hibájából lettünk ilyen fáradtak, tisztelt a kivételnek, hogy el tudjuk mondani, hogy ki bántott, és amiért ő bántott, az mennyire gonosz, és fúj, és mit tudom én, mit csinál. Ahelyett, hogy amikor egy ilyen palettánk van arról, hogy tudjunk magunkkal foglalkozni, akkor tényleg vennénk a bátorságot, és foglalkoznánk magunkkal, és ami a legfontosabb, hogy ismétlem magam az első podcastemen, ugyanazt tudom elmondani, ugyanannyi időbe telik kedvesnek lenni, mint nem. Magunkhoz is, és másokhoz is. Tehát, hogy akkor miért? És hogy nem kell, bár föltettem ezt a kérdést, hogy miért, hogy nagyon megváltozott az a fajta gondolkodásmód, hogy egy csomó helyzetben azt keressük, hogy miért jutottunk el ide, kik a hibásak, hogy vagyunk, ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, hogy ez a helyzet van most, ugye visszatérve a tudatossághoz, ez a helyzet van most, és én hova akarok eljutni. Meg hogy meg tudom-e fogalmazni, ha visszatérek erre, hogy nekem mitől lesz jó, és fölmerem-e vállalni, hogy nekem jó legyen, miközben lehet, hogy olyan világot élek, hogyha nekem jó, akkor ezért nagyon sok bántást fogok kapni azoktól, akiknek nem jó. És nem azzal foglalkoznak, hogy jól legyen, hanem azzal foglalkoznak, hogy nekem is legyen rossz. És ez egy ilyen őrült harc, és ezért gondolom, hogy más ma ez így.
0: Miközben te nem azért foglalkozol azzal, hogy neked legyen jó, hogy a másiknak legyen rossz.
1: Hanem én pusztán, tehát hogy nincs benne viszonyítás, tehát hogy ennek a lényege, és hogy maradjunk a kiégés témánál, tehát hogy én azért akarok magammal foglalkozni, és azért akarok jól lenni, hogy ne kelljen azzal foglalkoznom, amikor már annyira rottyom vagyok, hogy nem tudom magam kirángatni az ágyból. Mert megint szentimentális vagyok, a franc se tudja, hogy mennyig élünk. És akkor hadd éljek már jól, nem? Gondolom én ezt így a kérdést fölteszem, hogy miért ne élvezhetnénk ezt az életet? És hogyha valakinek meg az okoz élvezetet, hogy a másiknak rossz, hát Ezzel én személy szerint, az én értékrendem szerint, az én gondolkodásmódom szerint, én ezzel nem tudok mit kezdeni. Sőt, mi több, azt is kimondom, nem is akarok mit kezdeni. Akkor keresek olyan embereket, akiknek nem ez az érzelmi iránytűjük. És ez nem jelenti azt, hogy attól azok az emberek rosszak. Hanem csak, hogy lehet, hogy én nem akarok velük egy társaságban lenni. És ettől én sem vagyok rossz, meg ők sem, csak mindjárt mások vagyunk. Ez viszont már Steiger volt, Krisztián, hogy nem rosszabbak vagyunk, nem jobbak vagyunk, mások vagyunk, és ezt kell kezelni. És most a másság alatt értsétek jól, hogy ezt kell kezelnünk.
0: Térjünk vissza oda, hogy hogyan húzzuk ki magunkat ebből a helyzetből. Mondtad, hogy figyeljünk a testünkre.
1: Nézzük meg, hogy igen, először.
0: És utána?
1: Ha megvan a testi tünetünk, ugye a testi tünet az valami lelki probléma miatt is kialakulhatott, ugye, hogyha nincsen fizikális, akkor nézzük meg az érzelmeinket, hogy mi okozott nekünk csalódást, mi okozott nekünk fájdalmat, majd aztán milyen gondolatok jöttek, vagy milyen beidegződéseink vannak, amiket hoztunk bárhonnan. A gyerekkorból, egy iskolából, egy innen-onnan, nem akarom kimondani a trauma szót, mert manapság már az is nagyon divatos, de hogy tényleg, hogy mi minden történt velünk az életeink folyamán, amik annyira mélyen rögzültek, hogy valamilyen módon úgy viselkedünk. Tehát, hogy például ugye az előző posztunk, ami a podcastben, ami most jelent meg, nem is olyan régen, ugye a határvonalaknál, tehát, hogy mi történik akkor, ha nemet mondok. Tehát, hogy megint magamból indulok ki, ha én egy olyan kislány voltam, elég régen, még a punháborúk idején, amikor nekem az volt a nevelési elve a szüleimnek velem kapcsolatban, meg hát ott kis Kakuc City-ben mindenkinek, hogy tényleg viselkedjünk rendesen, köszönjünk a néninek a utcán, ha Tajto néni mond valamit, akkor azt megcsinálod, ahogy ezt a podcastemben is elmondtam, és nem volt ellentmondás, tehát hogy neked, és te ettől voltál jó. És azt gondoltad magadnak, hogy jó kislány vagy, és hogyha valamit mondanak, akkor meg kell mit csinálni. De most gondold el, hogyha most hirtelen elkezdesz bizonyos dolgokra nemet mondani, és a te fejedben 50 éve, most ha magamról beszélek, 50 éve az van benne, hogy te akkor vagy jó, ha igen mondasz, meg megcsinálod. És akkor ez azt jelenti akkor, hogyha most 50 év után nemet mondok, akkor én nem vagyok jó. Tehát, hogy ezt így totálisan át kell formálni a fejedben, hogy akkor mit is jelent az, megint az alapoknál vagyunk, hogy mit is jelent az, hogy te jól vagy. És a kiégésnél is, hogy mit jelent az, hogy te jól akarsz lenni, és abból ki akarsz mászni. Tehát, hogy tudod-e, hogy milyen vagy akkor, amikor te nem vagy kiégve. Van erről képed? Érdeklődöm sok szeretettel, hogy van-e arról egy képed, hogy milyen, amikor te jól vagy. És nem hull a fáradt, van motivációd, energikus vagy. Ha egy spirituális szakembert kérdeznék, akkor azt mondaná, hogy az utadon vagy. Mert ha az utadon vagy, akkor nem vagy kiégve. Ha valamilyen másik utat kezd, és rengeteg utunk van, amit lehet választani, de hogyha nem arra mész, ami jön a szívedből, amit te szívesen csinálsz, hanem meg van határozva, hogy ennyi pénzt kell keresni, hogy ezt add a családod meg, stb., akkor lehet, hogy ezeknek az utaknak egy ilyen kiégés a vége. Mert megint azt mondom, tudom, milyen világot élünk, tehát, hogy számtalan ember nem mozdul munkahelyekről innen-onnan, mert hogy nevel X gyereket, el kell tartani, ezt csinálni, azt csinálni, tehát lehet mondani, hogy én könnyen beszélek, én is könnyen hallgatom a milliárdosokat a tévében, aki mutatja, hogy milyen farmot épített föl, és akkor ő most már ott csak jogázik, meg ezt csinál, meg azt csinál. Én is nagyon szeretném, tehát, hogyha ma megnyerem a lotot, akkor ez így lesz. De hogy nem. Szóval, hogy bocsánat, megint csapongok, de remélem értitek, miről van szó. Tehát, hogy a lényeg az, hogyha az utadon vagy, és odafigyelsz magadra, és a testedre, hogy a tested jól működjön, és utána hozzáteszed, hogy tudod azt, hogy mi a jó, és nem mész bele olyan helyzetekbe, ha csak nem kell, ami neked rossz, akkor ez egy jó út tud lenni. Mert itt megint el tudom mondani, hogy vannak olyan helyzetek, amiről te tudod, hogyha abba belemész, az nem feltétlenül lesz jó. De egy bizonyos cél érdekében bele kell menned. De hogy azt megint tudatosítani tudod magadban, hogy ezt azért csinálom, mert. És most nem arról szólok, hogy most mit tudom én, rossz kell, hogy legyen más embernek, hanem vannak olyan szituációk, amik nem kellemesek, de bele kell mennünk egy konfliktus helyzetbe. Vagy bármi más helyzetbe. És hogyha ezt tudom, és odafigyelek a lelkemre, és tudom, hogy ezt miért csinálom meg, és tudom, hogy fogok ebben kommunikálni, és ezt be is tudom tartani, akkor el tudom kerülni ezeket a kiégéses tüneteket.
0: És gondolom, pont ez az, amiben nagyon jó segítséget tud tenni egy coach.
1: Egy coach, egy pszichológus, időnként egy barátnő, egy családtag. Tehát, hogy bárki. Csak ugye megint el kell mondom itt a szakembereknél, hogy borzasztó fontos, hogy a szakember egy teljesen más kívülálló szemével néz rád.
0: Ez pont jó ilyenkor,
1: és abszolút jó, míg a családtagod is egy másik szemmel néz rád, de remélhetőleg nagyon szeret. És ha szeret, akkor nem akar neked rosszat. Ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy meg fogja mondani mindig azt, amit gondol, csak azért, hogy neked ne legyen még rosszabb, ha már egyszer rossz helyzetben vagy. És ugye ezért érdemes, ettől függetlenül persze ki kell kérni a véleményt, illetve ugye a családtag barátoknak mindig azt szoktam mondani, hogy az a legfontosabb egy ilyen helyzetben, hogy ott legyél. Tehát, hogyha borul a másik ember, akkor is ott legyél. Tehát, hogy csak azok az emlékek jönnek, amikor ugye alkoholistákkal, drogosokkal, stb. És foglalkoztam, és ott is kérdezték a családtagok, hogy mit tudnak tenni, amikor érted már mindent ellopott otthonról, hogy drogát tudja tenni, és hogy tudjam szeretni ezt a gyereket. És mindig azt mondtam, hogy ilyenkor is a családnak egyetlen egy dolga van, szeretni. És borzasztó nehéz szeretni valakit, aki közben meg bizonyos dolgokat tesz veled, meg magával. És hogy itt is, tehát hogyha egy ilyen kiégett állapotban vagy, akkor ha ennek a nagyon a mélyébe mész, akkor sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a családtag is csak áll és szétteszi a kezét, és nem tudja megmondani. Tehát, hogy egy saját tapasztalatomat is el tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy amikor ott áll melletted a párod, aki szeret, és megkérdezi tőled, hogy és mit tudok tenni, hogy jól legyél, és meg tudom mondani, hogy fogalmam nincs. És nem tud segíteni, egy dologban tud segíteni, hogy ott van. Hogyha beborul a másik, ha hirtelen kell, meg stb., akkor ott legyen, és nem feltétlenül fizikailag gondolom az ott levést, hanem hogy érezni lehessen azt a fajta támogatást, ami borzasztó szükséges.
0: Mit adsz útravalóul a nézőknek, hallgatóknak a kiégéssel kapcsolatban?
1: Legyetek nagyon tudatosak magatokkal. Azt tudom mondani, tessék figyelni, hogy mi van, és vedd észre, hogyha valami nem oké a testedben, a lelkedben, és kezdjél el ezzel foglalkozni fizikálisan, tevőlegesen, és ne hesegesd el, mert nem lesz szép vége akkor. És most nem így akarom befejezni, hogy nem lesz szép vége akkor, hanem hogy tényleg ez a legfontosabb, hogy foglalkozz magaddal, mert megéri. Ha nehéz, akkor is.
0: Tetszon, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és így a mai műsor végén egy fontos információ, egy fontos felhívás, hiszen költözik a Tetszológia. Augusztus 31-től, tehát a következő héttől, két hetente, hétfőn este 9 órakor jelentkezünk a Rádió Bézs műsorán. Ismétlés szintén két hetente, szombaton 21 órától. A Felsőpújai Rádió Mora adásán is két hetente lesz hallgatható a Tetszológia, a YouTube-on és a Spotify-on pedig nem változik semmi. A továbbiakban is két hetente szerdánként érkeznek a friss epizódok. Én Bognár László vagyok, minden jót a viszonthallásra!

éjszaka nem elég. Éjszakán kint a kislányok, olyak ribancokká változnak, még a csapból is az folyik, hogy legyél rossz, mert a jók elkárhoznak. Sötét alakok mindenfele, kinézik az ki nincsen tele. Nem mondanám, hogy nincs telenek, de egyiküknek